Shortcuts kaikki ole koju. Shortcuts kaikki ole koju. Shortcuts kaikki lolu. Shortcuts kaikki ole koju.